0: Reklama.
1: Bove Media Expert Tanima. Oh, tak. Tanima.
0: W Media Expert.